forradalom az istenteleneké. Körművesek sátáni munkája. Ki a szent földön élsz?